bante Kang Bapu buen jane sabde nentu sakluir sane kerenge pandewa kitu nyenteni.